0: Ezen előzően az lesz, ami a fájtkédes most arra lépő. Tehát ezték még nem kell szabadni ez az előre. Ez tízes évet újkot ételje rá. Tízután
1: kell, kertek,